után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minak látszik, ami marad itt, ennek

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A német kancellárnál járt a magyar miniszterelnök, medve miatt figyelmezteti a kirándulókat az Aggteleki Nemzeti Park. Ma borongós időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Magyarország konstruktív partner lesz Európában. Egyebek mellett erről beszélt Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök kiemelte, ott lesznek, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó az uniós hosszú távú költségvetésről, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről. A kormányfő azt is jelezte, Magyarország továbbra sem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába. A német kancellár a tájékoztatón hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Idén is segít a fürdőzőknek a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei csaknem 20 éve vesznek részt a tónál vízibalesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Idén a déli part 7 településén 10 strandon állnak készenlétben július 1-től augusztus 20-áig. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Medve bukkant fel a napokban az Aggteleki Nemzeti Parkban. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a park munkatársai láttak barna medvét, nem kizárt, hogy ugyanarról az állatról van szó. Idén először május elején egy vadkamera fotózott le medvét Egerszög térségében. Nyugat felől felhők érkeznek, záporokat, zivatarokat, néhol tartósabb esőt is hoznak, bár keleten eleinte még a nap is süthet. A hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Holnap nyugat felől csökken majd a felhőzet, előbújik a nap, 21-28 fokot mérhetünk. Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett ismét megszaporodhatnak a felhők, előfordulhat zápor, zivatar is, a fővárosban 24 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Több milliót futottak össze az önzetlenek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4 millió forint gyűlt össze az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomásának javára. A hétvégén megrendezett Jót fut a város, Dunaújváros jótékonysági futóeseményén számol be róla a Duna Online. A rendezvény ismét bizonyította, hogy a sport és a közösségi összefogás együtt jelentős segítséget nyújthat egy nemes ügy érdekében. A közös bemelegítést követően elrajtoltak a 2 és 4 kilométeres távon indulók, de idén először 10 kilométeres versenyszámot is rendeztek, amelyen 55-en álltak rajthoz. Az óvodás futáson 137 gyermek vett részt. A sporteseményt egész nap színes kísérőprogramok tették teljessé. A szervezők bejelentették, hogy összesen 4.272.000 forint támogatás gyűlt össze, amelyet az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomása kap meg. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja elnevezésű programot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt, írja a Duol. Dunaújvárosban az Intercisza Múzeum a római játékoktól a restaurátor műhely látogatáson át a régészeti feltárásokhoz kapcsolódó bemutatókig többféle családi és szakmai programot kínál. Még a választásokat megelőzően Varga Tamás, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője és Cserpalkovics András polgármester tájékoztatott, a Széchenyi úti rendelő alsó szakasza bruttó 67 millió forint önkormányzati forrásból újulhat meg Székesfehérváron. Ez nagy előrelépést jelent a város egészségügyi intézményeinek modernizálásában, mindemellett pedig nem titkolt cél a betegek, az orvosok és az ápolók munkakörülményeinek javítása. A napokban az is bizonyossá vált, hogy pontosan mikor kezdődhet az egészségügyi beruházás, vagyis a rendelő felújítása. A felújítás várhatóan július 1-től augusztus 31-ig fog tartani. A fejlesztésről a FEOL oszt meg részleteket. Különleges és előremutató szakmai bemutatónak adott otthont a Monvach Kúria, ahol a Magyar Vöröskereszt Fejér vármegyei szervezete mutatta meg, hogyan kapcsolódhat össze az emberi segítségnyújtás és a modern technológia a jövőmentési munkáiban. A résztvevők egy szimulált vészhelyzeten keresztül láthatták, miként segíthetik a mentést humanoid robotok, robotkutyák és felderítő eszközök, természetesen az emberi szakértelmet támogatva, nem helyettesítve azt. Barta Endre, humán ügyekért felelős alpolgármester úgy fogalmazott, jó látni, hogy milyen felkészülten várják az életmentők az új technológiákat. A bemutató egyértelműen megmutatta, a jövő már itt van, és a technológiai fejlődés az életmentésben is új lehetőségeket nyithat meg. Csodával határos módon személyisérülés nem történt abban a tűzesetben, ahol a tűzoltó egységek kiérkezése előtt egy propánbután gázpalack is felrobbant, másik hármat pedig kimentettek a lángok közül. A tüzet a Dunaújvárosi és a Pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók több vízsugárral és kézi szerszámokkal fékezték meg még május 29-én. A katasztrófavédelem a minap közölt képeket a helyszínről, a családi ház lakhatatlanná vált. Imár harmadik alkalommal rendezték meg a Hozz Fakanalat elnevezésű egészségnevelő programot a Vasvári Pál általános iskolában. A kezdeményezés célja, hogy a diákok játékos és élmény alapú formában ismerkedjenek meg az egészséges táplálkozás alapjaival, valamint a tudatos étkezés jelentőségével. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott program Kaszás Tóth Eszter ötlete nyomán indult el, és az elmúlt években az intézmény egyik népszerű rendezvényévé vált. A közös főzés és kóstolás során nem csak új ízeket fedezhettek fel, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezhettek az egészséges ételkészítésről. A szervezők szerint a program ismét bebizonyította, hogy az élménypedagógia hatékony eszköz a tudás átadásában. A szolidaritási adó mérséklését és az önkormányzati hatáskörök reformjáról szóló egyeztetések megkezdését sürgeti 10 megyei jogú város polgármestere. Az MTI-hez eljuttatott közös nyilatkozatot többek között Dunaújváros polgármestere Pintér Tamás is aláírta. A városvezetők a miniszterelnökhöz fordultak azzal a kéréssel, hogy a kormány vizsgálja felül a településeket terhelő szolidaritási adórendszerét, és biztosítson kiszámítható finanszírozást az önkormányzatok számára. Véleményük szerint a jelenlegi elvonások jelentősen megnehezítik a helyi közszolgáltatások fenntartását és azok fejlesztését. A közös állásfoglalás hangsúlyozza, nem többlettámogatást vagy különleges kedvezményeket kérnek, hanem olyan finanszírozási rendszert, amely figyelembe veszi az önkormányzatok feladatait és a lakosság mindennapi igényét. Részletek a Duna Online oldalán. A Strabag Magyarország elkötelezett az értékteremtés mellett, ezért hívta életre a Strabag Classroom programot. A pályázat keretében 3 magyarországi általános iskolai oktatást folytató intézmény fejenként bruttó 10 millió forint értékű tanterem felújítást nyer, hogy modern, inspiráló tanulási terek várják a diákokat. A pályázat keretében jelentkező iskolákból 10 intézményt sorsoltak ki, közülük kerül ki a 3 győztes. A közönség szavazás június 7-én 23 óra 59 percig tart. A szavazás időtartam alatt egy IP címről egy szavazatot lehet leadni. Az eredményhirdetés június 8-án lesz. Szavazni lehet az Adonyi, Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolára is. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség itt Fejér vármegyében is a héten. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, ami a súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek itt Fejér vármegyében is az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Az egészséges táplálkozást, a rendszeres mozgást és a megfelelő napi ritmust támogató családi, közösségi és intézményi környezet egyaránt lényeges. 3 éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak. A betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrést tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni, hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a Dohányzásmentes Világnaphoz kapcsolódva egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy másfélszeresére nőtt az új nikotintermékek használata a diákok körében. Szakemberek szerint a dizájn, az ízesítés és marketing vonzóvá teszi ezeket a termékeket, miközben több országban hiányoznak az iskolai megelőzési programok és a kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció. A meteorológusok szerint nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. A legtöbb napsütésre keleten, észak-keleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős, zivatarok környezetében akár viharos lökések. 18 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt a hét közepén, június 3-a van, Clotilde napja, a névnaposoknak és a szülinaposoknak is kijár egy köszöntő. Aki ugyanígy gondolja, írjon vagy hívjon 0620 55 55 155. Nem sokára Pink, előtte még az All for One, elsőként pedig Kelly Clarkson jön. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Last FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 154. napján. Június 3-a ez áll a naptárban, és egy női név, Klotildőket lehet ma bátran köszönteni. Ma van a bringázás világnapja, bringázni pedig jó, én is nagyon szeretek, és többek között bringás kontent is található a Best FM Instagramján és Facebookján. www.bestfmradiomagyarország.hu lehet ez mondjuk egy jó kiindulási pont, a többi ott megtalálható. Most pedig Pink folytatja a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nyugat felől újabb záporok, zivatarok jönnek, és nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Nyugaton hűvösebb, csak ilyen 20 fok körül, míg keleten még akár 31 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Részletek a hírekben, amelyet majd Jennifer Lopez Love Don't Cost a Thing című dala követ.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megnövekszik a felhőzet és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Buszjáratokkal segíti a Múzeumok Éjszakája fővárosi helyszíneinek megközelítését június 20-án a Budapesti Közlekedési Központ. A kulturális fesztiválhoz csatlakozó több mint 200 fővárosi intézmény bármelyikébe eljuthatnak az érdeklődők a rendezvényre szóló karszallaggal, további jegy vagy bérletváltása nélkül a 7 útvonalon közlekedő múzeumbuszokon. A rendezvényre szóló karszallagok hétfőtől a BKK-nál is megvásárolhatók, az ügyfélközpontokon és a pénztárakban. Megújult szemlélettel a város egészét bevonva várja a látogatókat június 5-én és 6-án a Tokaji Bornapok, a fehér borok színes kultúra jegyében. A rendezvény egyik legfontosabb különlegessége, hogy a 2 évig tartó felújítás után újra visszaköltözik a rendezvény a város főterére. A központi helyszín mellett a város pincéiben, borozóiban, hangulatos teraszain és vendéglátó helyein is programokkal várják a vendégeket. Negatív lett az ebola tesztje annak a férfinak, aki a hétvégén Kongóból érkezett a szardíniai Cagliariba. A férfit azért helyezték karanténba, mert érezte magán a betegség tüneteit. A szakemberek szerint Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött, de a betegség veszélye továbbra is magas. Az ország több régiójában kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelni tudják. A nemlakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsájthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdő daganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Több 100 millió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozó

0: Iroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglalásokon túl két gyanúsítottat is elfogtak.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több milliót futottak össze az önzetlenek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4 millió forint gyűlt össze az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomásának javára. A hétvégén megrendezett Jót fut a város, Dunaújváros jótékonysági futóeseményén számol be róla a Duna Online. A rendezvény ismét bizonyította, hogy a sport és a közösségi összefogás együtt jelentős segítséget nyújthat egy nemes ügy érdekében. A közös bemelegítést követően elrajtoltak a 2 és 4 kilométeres távon indulók, de idén először 10 kilométeres versenyszámot is rendeztek, amelyen 55-en álltak rajthoz. Az óvodás futáson 137 gyermek vett részt. A sporteseményt egész nap színes kísérőprogramok tették teljessé. A szervezők bejelentették, hogy összesen 4.272.000 forint támogatás gyűlt össze, amelyet az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomása kap meg. Míg a választásokat megelőzően Varga Tamás, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője és Cserpalkovics András polgármester tájékoztatott, a Széchenyi úti rendelő alsó szakasza bruttó 67 millió forint önkormányzati forrásból újulhat meg Székesfehérváron. Ez nagy előrelépést jelent a város egészségügyi intézményeinek modernizálásában, mindamellett pedig nem titkolt cél a betegek, az orvosok és az ápolók munkakörülményeinek javítása. A napokban az is bizonyossá vált, hogy pontosan mikor kezdődhet az egészségügyi beruházás, vagyis a rendelő felújítása. A felújítás várhatóan július 1-től augusztus 31-ig fog tartani. A fejlesztésről a FEOL oszt meg részleteket. 3 éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak. A betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrést tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. A meteorológusok szerint nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. A legtöbb napsütésre keleten, északkeleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős zivatarok környezetében akár viharos lökések. 18 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. A hét közepén nyugat felől egyre több felhő, újabb eső, zápor, zivatar érkezik. A legtöbb napsütésre keleten, észak-keleten van kilátás, és ott késő délutánig még nem nagyon fog esni. Most 9-17 fok között van, a maximum pedig kontrasztos lesz. 18 és 31 fok között nyugaton lesz hűvösebb, keleten melegebb. Ez tehát a mi életünk ma, június 3-án, szerdán. It's My Life, a No Doubt folytatja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a hét közepének legfrissebb hírei után zenélünk tovább, például az Allianz Ethnic-kel. A Csak azért is szerelem című első emelet számot pedig úgy látszik nem csak én szerettem, hanem az Art Avenue is. Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az élet. Az ő feldolgozásukban jön majd, de csak a legfrissebb hírek és 7 óra után valamikor. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több milliót futottak össze az önzetlenek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4 millió forint gyűlt össze az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomásának javára. A hétvégén megrendezett Jót fut a város, Dunaújváros jótékonysági futóeseményén számol be róla a Duna Online. A rendezvény ismét bizonyította, hogy a sport és a közösségi összefogás együtt jelentős segítséget nyújthat egy nemes ügy érdekében. A közös bemelegítést követően elrajtoltak a 2 és 4 kilométeres távon indulók, de idén először 10 kilométeres versenyszámot is rendeztek, amelyen 55-en álltak rajthoz. Az óvodás futáson 137 gyermek vett részt. A sporteseményt egész nap színes kísérőprogramok tették teljessé. A szervezők bejelentették, hogy összesen 4.272.000 forint támogatás gyűlt össze, amelyet az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomása kap meg. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja elnevezésű programot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt, írja a Duol. Dunaújvárosban az Intercisza Múzeum a római játékoktól a restaurátor műhely látogatáson át a régészeti feltárásokhoz kapcsolódó bemutatókig többféle családi és szakmai programot kínál. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság itt Fehérvár megyében is. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvics paneleknél, WPC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diák ÉSZ főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban keresik a diákokat. Elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra. Itt Fejér vármegyében is. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A meteorológusok szerint nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. A legtöbb napsütésre keleten, észak-keleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős zivatarok környezetében akár viharos lökések. 18 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt! Kívánok a hét közepén, június 3-án szerdán a Klotildoknak sok boldogságot, és ugyanezt kívánom a ma szülinapjukat ünneplő kedves Best FM hallgatóknak is, akik hallhatnak ebben a fél órában Whitney Houstont, Sean Paul-t, és pillanatokon belül Tayo Cruz-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, június 3-án szerdán, a bringázás világnapján, illetve azon a napon, amelyen 1980-ban Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós a Soyuz 35 fedélzetén visszaérkezett a világűrből. A szerdán reggelt pedig az a Sean Paul folytatja, aki nemrég forró hangulatú koncertet adott Budapesten. Indítom a Get Busy-t a Besten, jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Megfordult tegnaphoz képest a helyzet. Tegnap keleten volt borúsabb, záporosabb, zivatarosabb az időjárás, ma pedig ugyanez a nyugati ország részről lesz elmondható. Onnan érkezik az újabb csapadékzóna, záporok, zivatarok, akár hevesebb viharok is lehetnek. 18 és 31 fok között alakul a maximum, nyugaton lesz hidegebb, keleten melegebb. Még több friss infó és részletes időjárás jelentés hamarosan. Perceken belül 7:30, jó reggelt! Az Aesop Bass dala, a Cruel Summer szól a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megnövekszik a felhőzet és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A nemlakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsájthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energia

0: táncművésznek ítélték oda. Lábnyomukat szeptemberben az Operettszínház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Buszjáratokkal segíti a Múzeumok Éjszakája fővárosi helyszíneinek megközelítését június 20-án a Budapesti Közlekedési Központ. A kulturális fesztiválhoz csatlakozó több mint 200 fővárosi intézmény bármelyikébe eljuthatnak az érdeklődők a rendezvényre szóló karszallaggal, további jegy vagy bérletváltása nélkül a 7 útvonalon közlekedő múzeumbuszokon. A rendezvényre szóló karszallagok hétfőtől a BKK-nál is megvásárolhatók, az ügyfélközpontokon és a pénztárakban. Megújult szemlélettel a város egészét bevonva várja a látogatókat június 5-én és 6-án a Tokaji Bornapok, a fehérborok színes kultúra jegyében. A rendezvény egyik legfontosabb különlegessége, hogy a 2 évig tartó felújítás után újra visszaköltözik a rendezvény a város főterére. A központi helyszín mellett a város pincéiben, borozóiban, hangulatos teraszain és vendéglátó helyein is programokkal várják a vendégeket. Negatív lett az ebola tesztje annak a férfinak, aki a hétvégén Kongóból érkezett a szardíniai Cagliariba. A férfit azért helyezték karanténba, mert érezte magán a betegség tüneteit. A szakemberek szerint Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött, de a betegség veszélye továbbra is magas. Az ország több régiójában kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelni tudják.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több milliót futottak össze az önzetlenek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4 millió forint gyűlt össze az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomásának javára. A hétvégén megrendezett Jót fut a város, Dunaújváros jótékonysági futóeseményén számol be róla a Duna Online. A rendezvény ismét bizonyította, hogy a sport és a közösségi összefogás együtt jelentős segítséget nyújthat egy nemes ügy érdekében. A közös bemelegítést követően elrajtoltak a 2 és 4 kilométeres távon indulók, de idén először 10 kilométeres versenyszámot is rendeztek, amelyen 55-en álltak rajthoz. Az óvodás futáson 137 gyermek vett részt. A sporteseményt egész nap színes kísérőprogramok tették teljessé. A szervezők bejelentették, hogy összesen 4 millió 272 ezer forint támogatás gyűlt össze, amelyet az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomása kap meg. Különleges és előremutató szakmai bemutatónak adott otthont a Monvach Kúria, ahol a Magyar Vöröskereszt Fejér vármegyei szervezete mutatta meg, hogyan kapcsolódhat össze az emberi segítségnyújtás és a modern technológia a jövőmentési munkáiban. A résztvevők egy szimulált vészhelyzeten keresztül láthatták, miként segíthetik a mentést humanoid robotok, robotkutyák és felderítő eszközök, természetesen az emberi szakértelmet támogatva, nem helyettesítve azt. Bartendre, humánügyekért felelős alpolgármester úgy fogalmazott, jó látni, hogy milyen felkészülten várják az életmentők az új technológiákat. A bemutató egyértelműen megmutatta, a jövő már itt van, és a technológiai fejlődés az életmentésben is új lehetőségeket nyithat meg. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni. Hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a dohányzásmentes világnaphoz kapcsolódva egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy másfélszeresére nőtt az új nikotintermékek használata a diákok körében. Szakemberek szerint a dizájn, az ízesítés és marketing vonzóvá teszi ezeket a termékeket, miközben több országban hiányoznak az iskolai megelőzési programok és a kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció. A meteorológusok szerint nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet,

0: Esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. A legtöbb napsütésre keleten, északkeleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős, zivatarok környezetében akár viharos lökések. 18 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, a hét közepén június 3-a van. Szerda, a Klotildok névnapja. Sok boldogságot nekik. 1925-ben a mai napon született Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. Minden lében két kanál, nem tudom mondani valamit a filmcím. Nekem igen, gyerekkorom egyik. Hát szüleim által kedvelt sorozata. Vagy filmje? Ja, és Tony Curtis lánya, Jamie Lee Curtis. 1956-ban ezen a napon született Danny Wilde, énekes dalszerző, az amerikai rock duó, a The Rembrandts egyik fele. Ők jegyzik a Jó barátok főcímdalát. Oh. 1962-ben a mai napon született David Cole, az amerikai CNC Music Factory tagja. 1967-ben ezen a napon született Darnyi Tamás, magyar versenyúszó, többszörös olimpiai és világbajnok. És 1986. június 3 megszületett Rafael Nadal, spanyol teniszező. Sok boldogságot még egyszer, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, nem sokkal 8 óra előtt, hát javában tart a hétközepi csúcsforgalom. Sok helyen nagyon lassan lehet csak haladni, ha óriási dugó baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155, közben készülök olyan innyentségekkel, mint a Szoltusz oldala. És énekel majd Horváth Tamás is. Rövid szünet, aztán jönnek újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több milliót futottak össze az önzetlenek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4 millió forint gyűlt össze az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomásának javára. A hétvégén megrendezett Jót fut a város, Dunaújváros jótékonysági futóeseményén számol be róla a Duna Online. A rendezvény ismét bizonyította, hogy a sport és a közösségi összefogás együtt jelentős segítséget nyújthat egy nemes ügy érdekében. A közös bemelegítést követően elrajtoltak a 2 és 4 kilométeres távon indulók, de idén először 10 kilométeres versenyszámot is rendeztek, amelyen 55-en álltak rajthoz. Az óvodás futáson 137 gyermek vett részt. A sporteseményt egész nap színes kísérőprogramok tették teljessé. A szervezők bejelentették, hogy összesen 4.272.000 forint támogatás gyűlt össze, amelyet az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomása kap meg. Csodával határos módon személyisérülés nem történt abban a tűzesetben, ahol a tűzoltó egységek kiérkezése előtt egy propánbután gázpalack is felrobbant, másik hármat pedig kimentettek a lángok közül. A tüzet a Dunaújvárosi és a Pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók több vízsugárral és kézi szerszámokkal fékezték meg még május 29-én. A katasztrófavédelem a minap közölt képeket a helyszínről, a családi ház lakhatatlanná vált. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság itt Fehérvár megyében is. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tűzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvics paneleknél, WPC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diák ÉSZ főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban keresik a diákokat. Elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diák munkásokra. Itt Fejér vármegyében is. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A meteorológusok szerint nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. A legtöbb napsütésre keleten, északkeleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős, zivatarok környezetében akár viharos lökések. 18 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És előttük még egy friss közlekedési info Balástól, aki azt írja: Hello, M3 bevezető M0-ás csomópont előtt baleset, csak a leállósávon arra szólunk. Köszönjük szépen az infót, jó utat. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunkra jött. Mindjárt a Hanson is itt lesz, elsőként Fábián Juli dalaszol a Zuhackerrel közös, Like a Child.
0: Best

0: zenék, a legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudom.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a hét közepén, június 3-án, szerdán, ahogy Balázs is említette, és be is olvastam az óra elején. Baleset történt az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, két autó ütközött a 12-es kilométernél a leállósávon, arra szól a forgalom. A torlódás meghaladta a 3 kilométert. És egy jó hír, az M1-esen Budapest felé megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát, tessék bátran használni. Ha pedig dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Heinz Gábor Bigával megy tovább a szerda reggel a Besten. You

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megnövekszik a felhőzet és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A nemlakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsájthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművésznek ítélték oda. Lábnyomukat szeptemberben az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom, daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Buszjáratokkal segíti a Múzeumok Éjszakája fővárosi helyszíneinek megközelítését június 20-án a Budapesti Közlekedési Központ. A kulturális fesztiválhoz csatlakozó több mint 200 fővárosi intézmény bármelyikébe eljuthatnak az érdeklődők a rendezvényre szóló karszallaggal, további jegy vagy bérletváltása nélkül a 7 útvonalon közlekedő múzeumbuszokon. A rendezvényre szóló karszallagok hétfőtől a BKK-nál is megvásárolhatók, az ügyfélközpontokon és a pénztárakban. Negatív lett az ebola tesztje annak a férfinak, aki a hétvégén Kongóból érkezett a szardíniai Cagliariba. A férfit azért helyezték karanténba, mert érezte magán a betegség tüneteit. A szakemberek szerint Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött, de a betegség veszélye továbbra is magas. Az ország több régiójában kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelni tudják.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több milliót futottak össze az önzetlenek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4 millió forint gyűlt össze az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomásának javára. A hétvégén megrendezett Jót fut a város, Dunaújváros jótékonysági futóeseményén számol be róla a Duna Online. A rendezvény ismét bizonyította, hogy a sport és a közösségi összefogás együtt jelentős segítséget nyújthat egy nemes ügy érdekében. A közös bemelegítést követően elrajtoltak a 2 és 4 kilométeres távon indulók, de idén először 10 kilométeres versenyszámot is rendeztek, amelyen 55-en álltak rajthoz. Az óvodás futáson 137 gyermek vett részt. A sporteseményt egész nap színes kísérőprogramok tették teljessé. A szervezők bejelentették, hogy összesen 4.272.000 forint támogatás gyűlt össze, amelyet az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomása kap meg. Különleges és előremutató szakmai bemutatónak adott otthont a Monvach Kúria, ahol a Magyar Vöröskereszt Fejér vármegyei szervezete mutatta meg, hogyan kapcsolódhat össze az emberi segítségnyújtás és a modern technológia a jövőmentési munkáiban. A résztvevők egy szimulált vészhelyzeten keresztül láthatták, miként segíthetik a mentést humanoid robotok, robotkutyák és felderítő eszközök. Természetesen az

0: emberi szakértelmet támogatva, nem helyettesítve azt. Bartendre, humánügyekért felelős alpolgármester úgy fogalmazott, jó látni, hogy milyen felkészülten várják az életmentők az új technológiákat. A bemutató egyértelműen megmutatta, a jövő már itt van, és a technológiai fejlődés az életmentésben is új lehetőségeket nyithat meg. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni. Hívta fel a figyelmet itt Fejér-Vár megyében is. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a dohányzásmentes világnaphoz kapcsolódva egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy másfélszeresére nőtt az új nikotintermékek használata a diákok körében. Szakemberek szerint a dizájn, az ízesítés és a marketing vonzóvá teszi ezeket a termékeket, miközben több országban hiányoznak az iskolai megelőzési programok és a kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció. A meteorológusok szerint nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. A legtöbb napsütésre keleten, északkeleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős, zivatarok környezetében akár viharos lökések. 18 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. 17 és 30 fok között lesz ma. A maximum nyugat és kelet között óriási különbség lesz. Nyugat felől hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, akár hevesebb viharokkal, apró szemű jéggel. Érdemes tehát esernyőt magunkkal vinni. Nyugaton lesz hűvösebb, és keleten még kitart a majdnem 30 fok körüli kánikula itt ott. Hát ilyen ez az élet, mondja erre a 4-es street mindjárt, de csak a Lip the Script után. Már is szól a Throw Your Hands in the Air, a Besten jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sok jó zene szól, mert 9 után is a bringázás világnapján lehet tekerni, például a Push the Feeling On ritmusára. És zenél a Random Trip is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Itt például a névnapos Klotildokat lehet ünnepelni, vagy a szülinaposokat, de ha a közlekedési info van, azt is várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a Mind megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több milliót futottak össze az önzetlenek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4 millió forint gyűlt össze az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomásának javára. A hétvégén megrendezett Jót fut a város, Dunaújváros jótékonysági futóeseményén számol be róla a Duna Online. A rendezvény ismét bizonyította, hogy a sport és a közösségi összefogás együtt jelentős segítséget nyújthat egy nemes ügy érdekében. A közös bemelegítést követően elrajtoltak a 2 és 4 kilométeres távon indulók, de idén először 10 kilométeres versenyszámot is rendeztek, amelyen 55-en álltak rajthoz. Az óvodás futáson 137 gyermek vett részt. A sporteseményt egész nap színes kísérőprogramok tették teljessé. A szervezők bejelentették, hogy összesen 4.272.000 forint támogatás gyűlt össze, amelyet az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomása kap meg. Míg a választásokat megelőzően Varga Tamás, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője és Cserpalkovics András polgármester tájékoztatott, a Széchenyi úti rendelő alsó szakasza bruttó 67 millió forint önkormányzati forrásból újulhat meg Székesfehérváron. Ez nagy előrelépést jelent a város egészségügyi intézményeinek modernizálásában, mindamellett pedig nem titkolt cél a betegek, az orvosok és az ápolók munkakörülményeinek javítása. A napokban az is bizonyossá vált, hogy pontosan mikor kezdődhet az egészségügyi beruházás, vagyis a rendelő felújítása. A felújítás várhatóan július 1-től augusztus 31-ig fog tartani. A fejlesztésről a FEOL oszt meg részleteket. 3 éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak. A betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrést tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. A meteorológusok szerint nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. A legtöbb napsütésre keleten, északkeleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős zivatarok környezetében akár viharos lökések. 18 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában többek között a C-Blocktól, Tom Novitól, Sziától, elsőként pedig fókuszban a világunkból kiveszőben lévő szeretet keresése, Black Eyed Peas, Where is the Love? 3, lassan 4 percen múlt 9. Jó reggelt, jó utat, jó munkát! Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 6 perccel 4-10 után a Nightcrawlers dalával megy tovább a szerda reggel. Jön a Push the Feeling On, és jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen pop slágerei mixben majd este a Nightshipben. 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, 7-től DJ Effendytől.

Best FM, a legjobb zenék, a bringázás világnapja van, úgyhogy én is kimaxoltam a bringával munkahelyre tekerést. Aki nem hiszi, járjon utána Instagram és Facebook oldalunkon. A bringázás jó, környezetbarát, és erősebbek is leszünk tőle. Stronger, Kanye West-tel megyünk tovább.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nyugat felől hidegfronthoz záporokat, zivatarokat, akár hevesebb viharok is kialakulhatnak aprószemű jég kíséretében. Ennek megfelelően nyugaton lesz hidegebb, a minimum hőmérséklet ma 17 fok arrafelé, míg keleten kitart a meleg, akár 30 fokig is emelkedhet a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Mikától a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után megy tovább a szerda délelőtt négy keréken. És magasan a felhők fölött fent az égben. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megnövekszik a felhőzet és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, amelyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tart a Fővárosi Nagycirkusz június 13-án Budapesten. A Mirázs című produkció két alkalommal 11 és 15 órakor lesz látható autizmusbarát formában. Az előadásokat úgy alakítják át, hogy azok az autizmusban érintett nézők számára is könnyebben befogadhatók legyenek, miközben a műsor tartalma változatlan marad. A produkciókat a zenekar alacsonyabb hangerővel kíséri, emellett alternatív tetszésnyilvánítási lehetőségeket is biztosítanak. A 15 órás előadást követően 18 órától tartják a nyitott szakmai fórumot. Több százmillió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglalásokon túl két gyanúsítottat is elfogtak. Buszjáratokkal segíti a Múzeumok Éjszakája fővárosi helyszíneinek megközelítését június 20-án a Budapesti Közlekedési Központ. A kulturális fesztiválhoz csatlakozó több mint 200 fővárosi intézmény bármelyikébe eljuthatnak az érdeklődők a rendezvényre szóló karszallaggal, további jegy vagy bérletváltása nélkül a 7 útvonalon közlekedő múzeumbuszokon. A rendezvényre szóló karszallagok hétfőtől a BKK-nál is megvásárolhatók, az ügyfélközpontokon és a pénztárakban. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatás csökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. Az uniós szintű szabályok lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy küldési központokat hozzanak létre nem uniós országokban azoknak, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több milliót futottak össze az önzetlenek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4 millió forint gyűlt össze az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomásának javára. A hétvégén megrendezett Jót fut a város, Dunaújváros jótékonysági futóeseményén számol be róla a Duna Online. A rendezvény ismét bizonyította, hogy a sport és a közösségi összefogás együtt jelentős segítséget nyújthat egy nemes ügy érdekében. A közös bemelegítést követően elrajtoltak a 2 és 4 kilométeres távon indulók, de idén először 10 kilométeres versenyszámot is rendeztek, amelyen 55-en álltak rajthoz. Az óvodás futáson 137 gyermek vett részt. A sporteseményt egész nap színes kísérőprogramok tették teljessé. A szervezők bejelentették, hogy összesen 4.272.000 forint támogatás gyűlt össze, amelyet az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi Mentőállomása kap meg. Míg a választásokat megelőzően Varga Tamás, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, és Cserpalkovics András polgármester tájékoztatott a Széchenyi úti rendelő alsó szakasza bruttó 67 millió forint önkormányzati forrásból újulhat meg Székesfehérváron. Ez nagy előrelépést jelent a város egészségügyi intézményeinek modernizálásában, mindamellett pedig nem titkolt cél a betegek, az orvosok és az ápolók munkakörülményeinek javítása. A napokban az is bizonyossá vált, hogy pontosan mikor kezdődhet az egészségügyi beruházás, vagyis a rendelő felújítása. A felújítás várhatóan július 1-től augusztus 31-ig fog tartani. A fejlesztésről a FEOL oszt meg részleteket. 3 éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak. A betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrést tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. A meteorológusok szerint nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. A legtöbb napsütésre keleten, északkeleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős, zivatarok környezetében akár viharos lökések. 18 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az első Lady Gagától, aki az Ördög Prádát visel második részében is feltűnik, saját magát alakítja, színészi teljesítményéről pedig a 76 éves háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep így nyilatkozott: vidám, játékos és kész a végtelen improvizációra. Paparazzi, már is villognak a vakuk, és éghetnek a vonalak, ha dugó baleset van. 0620 55 55 155, Max Semlementa vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, miközben a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa Flea, kinek eredeti hangszere egyébként trombita, szóval, hogy szólóban próbálkozik, elárulta, hogy a banda jelenleg új albumon dolgozik, javában tart a stúdiózás, írják, rögzítik az új dalokat. Flea szerint friss és energikus lesz az új lemez. Alig várjuk, addig is korábbi slágereiket pörgetem, most az Other Side-ot itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és az M0-ás csomópont között. A terelésben és ott is főleg a külső sávban torlódtak fel az autósok. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes a belső sávot választania, az egy fokkal gyorsabb. És egy jó hír is az M1-esről. A Budapest felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek fel.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: tehet.
1: Best FM, a legjobb zenék. Nyugatra már megérkezett a hideg front, például Sopronban esik az eső, közben ének, sőt tánc az esőben. Oli Murs, Dance With Me Tonight a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ország nyugati felén már esik, úgyhogy ott abszolút aktuális lesz Rihanna slágere, Umbrella. Az az esernyő, ami tehát ma jól jön, egyre inkább mindenfelé. A legkésőbb keleten eredhet el az eső. Részletes időjárás jelentése hírek végén, a délelőtt utolsó órájában pedig jön nem utolsó sorban a Happy Gang is.
2: Sokáig voltam távol, az élet jó volt bár.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Népszerűek a Szedd Magad akciók. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Elkezdődött az eper szezon, és Fejér vármegyében is egyre népszerűbbek a Szedd Magad eperföldek. A hűvösebb tavasz miatt az idei szezon kicsit később indul, de több helyen már megnyitottak az eperföldek. A kilogrammonkénti árak országosan nagyjából 1060 és 2400 forint között mozognak. A gazdák azt tanácsolják, hogy a látogatók korán érkezzenek, vigyenek saját vödröt vagy ládát, és indulás előtt ellenőrizzék a nyitvatartást. A Szedd Magad akciók nem csak kedvezőbb áruk miatt népszerűek, hanem családi programként is sokan választják. Több mint 4 millió forint gyűlt össze az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomásának javára. A hétvégén megrendezett Jót fut a város, Dunaújváros jótékonysági futóeseményén számol be róla a Duna Online. A rendezvény ismét bizonyította, hogy a sport és a közösségi összefogás együtt jelentős segítséget nyújthat egy nemes ügy érdekében. A közös bemelegítést követően elrajtoltak a 2 és 4 kilométeres távon indulók, de idén először 10 kilométeres versenyszámot is rendeztek, amelyen 55-en álltak rajthoz. Az óvodás futáson 137 gyermek vett részt. A sporteseményt egész nap színes kísérőprogramok tették teljessé. A szervezők bejelentették, hogy összesen 4 millió 272 ezer forint támogatás gyűlt össze, amelyet az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomása kap meg. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség itt Fejér vármegyében is a héten. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, ami a súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek itt Fejér vármegyében is az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Az egészséges táplálkozást, a rendszeres mozgást és a megfelelő napi ritmust támogató családi, közösségi és intézményi környezet egyaránt lényeges. Holnap a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, a Duna vonalában és attól keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és itt eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déliás szél lehet élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az északnyugati, nyugati szelet kísérhetik élénk erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Heves záporok, jégeső és felhőszakadás is várható ma. Munkába állt az osztrákoktól kölcsönkért első Intercity, egyre több strandon lehet már fürdeni. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Riasztást adtak ki már a meteorológusok a hazánkon átvonuló hidegfront miatt. Győr-Moson, Sopron, valamint Vasvár megye kivételével az egész országban sárga figyelmeztetés van érvényben, vagyis bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok, amelyeket erős széllökések kísérnek. Néha jégeső is előfordulhat, és a középső és délkeleti ország részben felhőszakadás is várható. További részleteket az időjárásról a hírek végén mondok majd. Megérkezett Magyarországra az első olyan Intercity kocsi, amit az osztrák vasúttól kértünk kölcsön, ezt jelentette be a közösségi oldalán a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint a szerelmény légkondicionált, és a nyár folyamán több ilyen kocsi áll majd forgalomba, hogy a zsúfoltabb vonalakon segítsék a közlekedést. Emellett a miniszter azt kérte a MÁV vezetésétől, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek a nyári forgalomra, vagyis fejleszék az utastájékoztatást, és több pótlóbusz álljon készenlétben. Újabb strandok nyitnak ki a héten. Már a Szegedi, a Kunhegyesi, a Marcali, a Ceglédi és a Csepeli fürdő is várja a pancsolókat. A nagyobb fürdőkomplexumok többsége már májusban megnyitotta a kültéri medencéit, de van néhány olyan fürdő, ami csak a nyári szünet kezdetétől fogadja majd a vendégeket. A Fürdőszövetség adatai szerint a legtöbb strandon idén emelkedtek a belépők árai, átlagosan 5-10%-kal nőttek a tarifák a tavalyiakhoz képest. Holnap lesz a Nemzeti Összetartozás napja. Ebből az alkalomból Szarka Tamás Kossuth díjas zeneszerző közös éneklésre és táncra hívja a világ magyarságát. A Készfogás című dalát ugyanis egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta a rádiónknak a szerző.
6: És Magyarországon is, az elcsatolt területeken is minden magyar szeretné, akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis, mi mégiscsak összetartozunk. Nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal, ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben, ezek fogunk mi magyarok.
5: Esős időnk lesz ma, bár a keleti tájakon délelőtt még sokat süt majd a nap, később ott is beborul az ég, és estig bárhol eleredhet az eső. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadékra számíthatunk, még felhőszakadás, jégeső is előfordulhat, és ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fok valószínű. Holnap már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos, száraz idő és 21-28 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jönnek a Sors gyermekei, Nenes Seri, tesója, Destiny's Child, Iglaj Cseri. Hihetetlen dalával az IMF is érkezik majd, szól az Unbelievable. Az órát pedig Nelly Furtado és Timbaland közösen indítja 5 perccel múlt 11. Jó munkát, jó utat, kitartást a hét közepéhez. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Max Levente vagyok.
3: Best FM.

Jazz FM, a legjobb zenék. A brit IMF 91-es slágerét indítottam el. Ez az unbelievable és hihetetlen, hogy míg Európa szerte tarolt és Amerikában is vezette a slágerlistát, a Billboard Hot 100-at, addig hazájában csak a harmadik hely jutott neki.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma van a kerékpározás világnapja, amelyet minden évben június 3-án ünneplünk. Az ENSZ által 2018-ban hivatalossá tett jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a biciklizés környezetbarát, egészségmegőrző és fenntartható jellegére. A bringázás ugyanis nulla károsanyag kibocsátással jár, így óvja a földet és csökkenti a városi széndioxid szennyezést. A rendszeres biciklizés bizonyítottan csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, valamint javítja mentális és fizikai állóképességet. A biciklivel való utazás megfizethető, praktikus alternatívája a gépjárműveknek, ami csökkenti a forgalmi dugókat és pénzt spórol. És hamarosan dél, úgyhogy én is bringára pattanok és elindulok haza, de addig még biztosan játszom Eagle Eye Cherry, Dr. Béres és Rihanna egy-egy dalát is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1 a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Rita jön Justin Timberlake-kel, hát ha nem is az oldalán, de a tarsolyában. A Cry Me a River-rel indul a délután, jó étvágyat az evéthez. Találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több milliót futottak össze az önzetlenek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Elkezdődött az eper szezon, és Fejérvár megyében is egyre népszerűbbek a szedd magad eperföldek. A hűvösebb tavasz miatt az idei szezon kicsit később indul, de több helyen már megnyitottak az eperföldek. A kilogrammonkénti árak országosan nagyjából 1060 és 2400 forint között mozognak. A gazdák azt tanácsolják, hogy a látogatók korán érkezzenek, vigyenek saját vödröt vagy ládát, és indulás előtt ellenőrizzék a nyitvatartást. A szedd magad akciók nem csak kedvezőbb áruk miatt népszerűek, hanem családi programként is sokan választják. Még a választásokat megelőzően Varga Tamás, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője és Cser Palkovics András polgármester tájékoztatott a Széchenyi úti rendelő alsó szakasza bruttó 67 millió forint önkormányzati forrásból újulhat meg Székesfehérváron. Ez nagy előrelépést jelent a város egészségügyi intézményeinek modernizálásában, mindamellett pedig nem titkolt cél a betegek, az orvosok és az ápolók munkakörülményeinek javítása. A napokban az is bizonyossá vált, hogy pontosan mikor kezdődhet az egészségügyi beruházás, vagyis a rendelő felújítása. A felújítás várhatóan július 1-től augusztus 31-ig fog tartani. A fejlesztésről a FEOL oszt meg részleteket. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság itt Fejérvár megyében is. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tűzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvics paneleknél, VPC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni. Hívta fel a figyelmet itt Fejérvár megyében is. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a dohányzásmentes világnaphoz kapcsolódva egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy másfélszeresére nőtt az új nikotintermékek használata a diákok körében. Szakemberek szerint a dizájn, az ízesítés és marketing vonzóvá teszi ezeket a termékeket, miközben több országban hiányoznak az iskolai megelőzési programok és a kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció. A meteorológusok szerint nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. A legtöbb napsütésre keleten, észak-keleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az észak-nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős zivatarok környezetében akár viharos lökések. 18 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Már jövőre visszaállíthatják a katát. Tisza püspökinél már elkezdődött a Tisza virágzás. Heves záporokra és viharos széllökésekre is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jövőre visszatérhet a kata, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adója. Ezt a pénzügyminiszter jelentette be tegnap a parlamentben. Kármán András arról beszélt, hogy a kormány tervei között szerepel az, hogy 2027-től visszaállítják az adónemet, mert egyszerű és kiszámítható. Viszont az a céljuk, hogy még igazságosabb legyen. A kata lényege korábban az volt, hogy a vállalkozók a bevételüktől függetlenül havonta egy fix összeget fizettek be adónak, ami kiváltotta a legtöbb járulékot és a jövedelemadót is. Az adónemet 2022. augusztusában szüntették meg. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. A Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közleménye szerint ma hajnalban hunyt el. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület, több méter mélyen szorult a romok alá, és órákig tartott, mire kiszabadították őt. Alsó végtagi medencetái és belső sérülésekkel vitték kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség egyelőre vizsgálja, hogy miért omlott össze a 4 emeletes épület. idén is keresik a Balaton legjobb strandját. A kék hullámzásztó strandminősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés, rengeteg település szeretné elnyerni az elismerést, tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
4: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra.
3: Szokatlanul korán kezdődött idén a Tisza virágzás. Tisza püspökinél már láthatjuk a kérészeket, pedig a jelenség csak június 20-a körül szokott indulni a folyón. A szakemberek szerint a tartósan alacsony vízállás miatt a vízhőmérséklete gyorsabban emelkedett, mint a korábbi években, ez pedig kedvező környezetet teremtett a kérészlárvák számára. Most valószínűleg egy előrajzás látható a Tiszán, a leglátványosabb főrajzás pedig ezután következik majd, de hogy pontosan mikor lesz, azt az időjárás miatt nehéz megjósolni. Tartsuk kéznél ma az esernyőket, estig bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, néhol felhőszakadás és jégeső is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fokot mutatnak most a hőmérők, de keleten akár 30 fok is lehet. Holnapra elhagyja hazánkat a hidegfront, vagyis napos, száraz időben bízhatunk, és csak a keleti tájakon eredhet el az eső. Holnap 21-28 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás napot, kellemes szerdát kívánok mindenkinek. Majoros Réta vagyok, elmúlt dél, úgyhogy jöttem szórakoztatni. Hozom a legjobb zenéket, a felejthetetlen slágereket a 90-es, 2000-es évekből. Itt lesz Janet Jackson, aztán Sophie Ellis Bextor, a Rascal Flatts, vagy éppen Manu Chao. Most pedig Justin Timberlake-kel indul a délután. Jön a Cry Me a River.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szép délután mindenkinek, remélem, hogy jól telik a nap, és hogy nem csak munkaidőben és munka közben tudják a Best FM-et hallgatni, hanem egész nap, akár ebédidő közben, akár egy kis lazuláskép, vagy autóvezetés közben. Ha már itt tartunk, ma is várom a közlekedési információkat, úgyhogy utazzunk együtt. 0620 55 55 155 a számunk, érdemes megjegyezni. Ide kell majd válaszolni a nap kérdésére is, hamarosan azt is felteszem, de ma is, ahogy az minden délután lenni szokott, a legnagyobb szerep az igazán jó zenéké lesz. Rascal Flatts, Life is a Highway, jöhet? Nemrég tudtam csak meg, hogy ez a Verdák című filmnek az egyik betétdala, az unokaöcsém mutatta, azóta ezt énekeljük együtt. De itt lesz a 4-es Street és az Üzenet a távolból, jön Sophie Ellis Baxter ikonikus slágere és a Murder on the Dance Floor, de előtte még Janet Jackson érkezik és a That's the Way Love Goes. Hát ilyen hangulat lesz ma délután, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Rascal Flatts és a Life is a Highway. Ez a Verdák Betét dala, úgyhogy talán a legjobb útközben hallgatni. És ha már ott vagyunk útközben, akkor hozom is a legfrissebb közlekedési információkat ma délután is. 0620 55 55 155, önök pedig, ha látnak valamit, ide küldjék el, vagy hívjanak. Ma is Bak térségében aszfaltoznak, ezért az M3-as autópályán a 48-as és a 39-es kilométerek között Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnaomény felé autózók a külső és a leállósávot használhatják. A munka kapcsán pedig Budapest felé lezárták a Galga pihenőt, úgyhogy ezzel kell számolni. Én pedig számolok az önök üzeneteivel is. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk. Jöhetnek ma is az útinfók. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Hősök dala, játszunk, ezek pedig a legfrissebb hírek lesznek. Pár perc múlva hallgatjuk őket, mert mindjárt egy óra. Aztán itt lesz DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince és a Boom Shake Doom. És jön majd Rúzsa Magdi is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Népszerűek a Szedd Magad akciók. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Elkezdődött az eper szezon, és Fejérvár megyében is egyre népszerűbbek a Szedd Magad eperföldek. A hűvösebb tavasz miatt az idei szezon kicsit később indul, de több helyen már megnyitottak az eperföldek. A kilogrammonkénti árak országosan nagyjából 1060 és 2400 forint között mozognak. A gazdák azt tanácsolják, hogy a látogatók korán érkezzenek, vigyenek saját vödröt vagy ládát, és indulás előtt ellenőrizzék a nyitvatartást. A Szedd Magad akciók nem csak kedvezőbb áruk miatt népszerűek, hanem családi programként is sokan választják. Több mint 4 millió forint gyűlt össze az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomásának javára. A hétvégén megrendezett Jót fut a város, Dunaújváros jótékonysági futóeseményén számol be róla a Duna Online. A rendezvény ismét bizonyította, hogy a sport és a közösségi összefogás együtt jelentős segítséget nyújthat egy nemes ügy érdekében. A közös bemelegítést követően elrajtoltak a 2 és 4 kilométeres távon indulók, de idén először 10 kilométeres versenyszámot is rendeztek, amelyen 55-en álltak rajthoz. Az óvodás futáson 137 gyermek vett részt. A sporteseményt egész nap színes kísérőprogramok tették teljessé. A szervezők bejelentették, hogy összesen 4.272.000 forint támogatás gyűlt össze, amelyet az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomása kap meg. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség itt Fejérvár megyében is a héten. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diák ÉSZ főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban keresik a diákokat. Elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diák munkásokra. Itt Fejérvár megyében is az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A meteorológusok szerint nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. A legtöbb napsütésre keleten, északkeleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős, zivatarok környezetében akár viharos lökések. 18 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A meteorológusok miatt lesznek pontosabbak a repülők, eltűnhetnek a városokból a gigaméretű plakátok, kellenek az esernyők, ma bárhol lehetnek heves záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Idén is segítik a meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontrol és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát, ezt mondta rádiónknak Bárány Ákos, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója.
4: A nappali szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, emellett pedig a repülés meteorológiai szoftver tovább fejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
3: eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egy friss törvényjavaslat szerint a jövőben csak utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint tetőszerkezetre rögzített tartó berendezésekre lehet hirdetéseket kihelyezni, és a reklámfelület nem lehet nagyobb 15 négyzetméternél. Ha elfogadják a javaslatot, akkor szeptember végéig el is kell tűnniük a szabálytalan helyen lévő plakátoknak. Ha pedig ez nem történik meg, akkor az önkormányzatok dönthetnek a bírság összegéről. Mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálatot indított nagyoroszi önkormányzata. Egyelőre chat felülettel működik a rendszer, és még a tanulási fázisában van, de tud minden információt, ami a Nógrád vármegyei község honlapján található. A szolgáltatás csak nemrég indult, de már 70 kérdést tettek fel a digitális asszisztensnek a helyiek, és csak kettőre nem tudott válaszolni. A projektet vezető alpolgármester szerint, ha sikeres lesz a tesztidőszak, akkor telefonon is igénybe lehet majd venni az AI asszisztenst. Júliustól fizetőssé válik a kölni dóm. A turistáknak 12 eurót kell majd fizetniük, a híveket, akik imádkozni mennek oda, továbbra is ingyen engedik majd be, ezt közölte a katedrális vezetése, akik hozzátették azt is, hogy a bevételt a dóm karbantartására és fenntartására fordítják. A katedrális Németország egyik legnépszerűbb látnivalója, évente mintegy 6 millióan keresik fel. Borongós, esős időnk lesz ma, estig bárhol lehetnek heves záporok, a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén kiadós csapadékra számíthatunk, míg felhőszakadás, jégeső is előfordulhat, és ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fok valószínű. Holnap már napos, száraz idő és 21-28 fok várható, és csak keleten eredhet el az eső, pénteken újra eshet, de napsütésben is bízhatunk, és 20-27 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Elmúlt egy óra és szép délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, töltsék velem ezt az órát is, hamarosan felteszem a napkérdését, de előtte még egy kicsit csavargunk a Bagosi Brothers Company-vel. Jön a Valahol itt, megyünk majd 50 Cent-tel mulatni, itt lesz az In The Club, de most az Afromedúzával táncolunk. Jön a Passzilda, szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Bakosi Brothers Company valahol itt dala után meghoztam a nap kérdését. Mi az, amit a gyermekeink már nehezen értenének, hogyha a régi nyarakról mesélnénk nekik? Gondolok itt ilyesmire, hogy akkor kellett hazamenni, amikor felkapcsolódtak a kinti lámpák, vagy igazából a szüleinknek fogalma sem volt, hogy merre bicajozunk a haverjainkkal, bármelyik felnőtt ránk szólt, akkor viselkedtünk, szóval ilyesmikre vagyok ma délután kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ma is a válaszok, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy mindenhol lehet kommentelni, és velünk mindenhol lehet isteni zenéket hallgatni, úgyhogy mindjárt jön Kylie Minogue és az In Your Eyes, most pedig az Everything But The Girl és a Missing, Totteri remixében a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tata és az M0-as autóút csomópontja között a kiépített terelésben erős a forgalom továbbra is, vagy hát mondhatom azt is, hogy ma délután is torlódnak az autók, főként a külső sávban. Aki autóval halad és Budapest a célja, ma is érdemes az átterelt belső sávot választania. Jelenleg a terelés előtt Tatánál a 73-as és a 67-es kilométerek között is torlódik a kocsisor. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa és az M0-as autóúti csomópont között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki mozgó munkavégzés mellett. Emiatt a munkaterületnél csak a belső sáv járható, jelenleg is 29-es kilométertől a 25-ös kilométerig torlódik a forgalom. Az M1-esen a főváros felé a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát megnyitották, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés pedig elkezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már karromantikáztunk egy kicsit, ez volt a Mencs megszerelem. A folytatásban friss hírek jönnek, mert pár perc is 2 óra, aztán itt lesz majd David Guetta. Üzenem majd a Follow the Flow is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Népszerűek a Szedd Magad akciók. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Elkezdődött az eper szezon, és Fejérvár megyében is egyre népszerűbbek a Szedd Magad eperföldek. A hűvösebb tavasz miatt az idei szezon kicsit később indul, de több helyen már megnyitottak az eperföldek. A kilogrammonkénti árak országosan nagyjából 1060 és 2400 forint között mozognak. A gazdák azt tanácsolják, hogy a látogatók korán érkezzenek, vigyenek saját vödröt vagy ládát, és indulás előtt ellenőrizzék a nyitvatartást. A Szedd Magad akciók nem csak kedvezőbb áruk miatt népszerűek, hanem családi programként is sokan választják. Különleges és előremutató szakmai bemutatónak adott otthont a Monvach Kúria, ahol a Magyar Vöröskereszt Fejérvár megyei szervezete mutatta meg, hogyan kapcsolódhat össze az emberi segítségnyújtás és a modern technológia a jövőmentési munkáiban. A résztvevők egy szimulált vészhelyzeten keresztül láthatták, miként segíthetik a mentést humanoid robotok, robotkutyák és felderítő eszközök, természetesen az emberi szakértelmet támogatva, nem helyettesítve azt. Bartendre, humánügyekért felelős alpolgármester úgy fogalmazott, jó látni, hogy milyen felkészülten várják az életmentők az új technológiákat. A bemutató egyértelműen megmutatta, a jövő már itt van, és a technológiai fejlődés az életmentésben is új lehetőségeket nyithat meg. Csodával határos módon személyisérülés nem történt abban a tűzesetben, ahol a tűzoltó egységek kiérkezése előtt egy propánbután gázpalack is felrobbant, másik hármat pedig kiventettek a lángok közül. A tüzet a Dunaújvárosi és a Pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók több vízsugárral és kézi szerszámokkal fékezték meg még május 29-én. A katasztrófavédelem a minap közölt képeket a helyszínről, a családi ház lakhatatlanná vált. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diák ÉSZ főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban keresik a diákokat. Elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra. Itt Fejér vármegyében is. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A meteorológusok szerint nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. A legtöbb napsütésre keleten, észak-keleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős zivatarok környezetében akár viharos lökések. 18 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Heves záporokra, jégesőre és felhőszakadásra számíthatunk ma. Ma éjszaka leáll az ügyfélkapu, mosószerhamisító hálózatra csaptak le a pénzügyőrök. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Riasztást adtak ki már a meteorológusok a hazánkon átvonuló hidegfront miatt. Győr-Moson, Sopron, valamint Vasvár megye kivételével az egész országban sárga figyelmeztetés van érvényben, vagyis bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok, amelyeket erős széllökések kísérnek. Néha jégeső is előfordulhat, és a középső és délkeleti ország részben felhőszakadás is várható. További részleteket az időjárásról a hírek végén mondok majd. Leállás jön a digitális ügyintézésben. Ma este 11 órától holnap hajnali 1 óráig nem lesz elérhető a központi azonosítási ügynök, vagyis a KAÜ szolgáltatás, és az ügyfélkapura sem tudunk majd belépni. Karbantartást végeznek a rendszerben, ezért áll le a digitális ügyintézés. Mosószerhamisító hálózatot számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Országszerte több mint 50 helyszínen csaptak le a pénzügyőrök, és nyomdaipari gépsorokat, lamináló és címkedaraboló gépeket és több száz hamis címkét foglaltak le. Az elkövetőket pedig azzal gyanúsítják, hogy az általuk gyártott termékekre népszerű, ismert márkák címkéit tették, és így árulták azokat. Mosó- és tisztítószereket és még kozmetikumokat is hamisítottak. Ezzel több mint 350 millió forintos kárt okoztak. 12 gyanúsítottat hallgattak ki, és végül 8 embert vettek őrizetbe. Korhű receptek és történelmi ízek kerülnek középpontba idén a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat kiemelt helyszíne Sopron lesz, a fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, ezt mondta rádiónknak Magne Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
4: Enni mindenki szeret, a gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a személyes érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
3: Tartsuk kéznél ma az esernyőket, estig bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, néhol felhőszakadás és jégeső is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fokot mutatnak most a hőmérők, de keleten akár 30 fok is lehet. Holnapra elhagyja hazánkat a hidegfront, vagyis napos, száraz időben bízhatunk, és csak a keleti tájakon eredhet el az eső. Holnap 21-28 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után is jönnek az utánozhatatlan slágerek. Én Majoros Rita vagyok, jön mindjárt Michael Gray és a The Weeknd. Itt lesz Britney Spears is a Crazy-vel, Kelis is a Trick Me-vel. És David Guetta pedig indítja az órát, Just a Little More Love. Egy jó hangulatú délután, itt a Best FM-en. Csodás napot kívánok mindenkinek. Holnap már csütörtök.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a ma délutáni kérdés hozni minosztagját. Kinek mi az, amit a gyerekei már nehezen értenének meg, hogyha a régi nyarakról mesélne neki? Kati azt írja, csak akkor mentünk haza, amikor felkapcsolták az utcai lámpákat, anyukámnak fogalma sem volt, hogy éppen melyik utcában vagyok, kivel, de megbízott bennünk, és akkor még olyan nagyon nem volt mitől félni, vagy legalábbis ők úgy érezték. Írt Erika is, reggel elindultunk biciklivel, és este értünk haza telefon nélkül. Ezek azért nagyon jó kis nyarak voltak. Gábor azt írja, a számítógépet nyáron hetekig be se kapcsoltuk, mert eszünkbe sem jutott. Ildikó annyit írt, a nagyszüleimnél nem volt internet, mégis sosem unatkoztunk. 0620 55 55 155, ez az SMS Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még a hasonló, nosztalgikus gondolatok. Mellé Britney Spears és a Crazy, aztán Kelly és a Trick Me.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik úton vannak, és hát hozom is a legfrissebb információkat, mert sajnos van bőven. A keleti pályaudvarnál a Tököli úton baleset történt, ezt írta nekem Cili. Nagyon szépen köszönöm ezt a budapesti infót, de ugyanígy a fővárosban a Horánszky utcában is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell a 8. kerületben. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még ide az üzenetek. Ide jött az is, hogy az M1-es autópályán a főváros felé megnyitották a 17-es kilométernél a Biatorbágy csomópont felhajtó ágát, úgyhogy egy jó hírrel kezdek. Az M0-as autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon gyár térségében viszont dolgoznak, ami miatt a 36-os kilométernél egy sávot le is zártak, és legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, a kirakósból csak

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több milliót futottak össze az önzetlenek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4 millió forint gyűlt össze az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomásának javára. A hétvégén megrendezett Jót fut a város, Dunaújváros jótékonysági futóeseményén számol be róla a Duna Online. A rendezvény ismét bizonyította, hogy a sport és a közösségi összefogás együtt jelentős segítséget nyújthat egy nemes ügy érdekében. A közös bemelegítést követően elrajtoltak a 2 és 4 kilométeres távon indulók, de idén először 10 kilométeres versenyszámot is rendeztek, amelyen 55-en álltak rajthoz. Az óvodás futáson 137 gyermek vett részt. A sporteseményt egész nap színes kísérőprogramok tették teljessé. A szervezők bejelentették, hogy összesen 4.272.000 forint támogatás gyűlt össze, amelyet az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomása kap meg. Míg a választásokat megelőzően Varga Tamás, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője és Cserpalkovics András polgármester tájékoztatott, a Széchenyi úti rendelő alsó szakasza bruttó 67 millió forint önkormányzati forrásból újulhat meg Székesfehérváron. Ez nagy előrelépést jelent a város egészségügyi intézményeinek modernizálásában, mindamellett pedig nem titkolt cél a betegek, az orvosok és az ápolók munkakörülményeinek javítása. A napokban az is bizonyossá vált, hogy pontosan mikor kezdődhet az egészségügyi beruházás, vagyis a rendelő felújítása. A felújítás várhatóan július 1-től augusztus 31-ig fog tartani. A fejlesztésről a FEOL oszt meg részleteket. 3 éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak. A betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrést tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. Holnap a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, a Duna vonalában és attól keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és itt eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli szél lehet élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az északnyugati, nyugati szelet kísérhetik élénk erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután szerdára mindenkinek, itt járunk már a hétköznap kellős közepénél, dunaújvárosi hallgatók, ez pedig a 93.1 Best FM, a mikrofon mögött Molek Csongor. Jelentkezem 3 órán keresztül, kizárólag jó zenékkel hazai és külföldi vonalról. Zenél most a Black Eyed Peas-ész szól, a Don't Funk With My Heart című dal.
1: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93 egy Best FM, a legjobb zenék. Üdvözlök mindenkit, kedves dunói versi hallgatók, és kellemes délután szerdára. A nevem Oleg Csongor, már június 3-át írunk, Clotilde, Tilda és Cecília. Nekik kívánok nagyon boldog névnapot, és sokan ünnepelnek egyéb okból is. Isten éltesse őket nagyon sokáig. 405 esztendeje a németalföldi országgyűlés megalapította a Nyugat-Indiai Társaságot a Kelet-Indiai Társaság mintájára. És szintén 405 esztendeje a Holland-Nyugat-Indiai Társaság elfogadta Új-Hollandia alapító okiratát, a mai New Yorkét. A nap híres szülötteit is megnézzük. 127 éve látott napvilágot Békési György, magyar származású Nobel-díjas biofizikus, akusztikus. 105 éve látott napvilágot Palánkai Klára, mezzoszoprán operaénekesnő. És 107 esztendeje született Máriási Félix, kosudias filmrendező, forgatókönyvíró. Dunai városi hallgatók, aki ünnepel, Isten éltesse sokáig. Az Envók slágerét játszom most, a címe Free Your Mind. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en szabályosan és türelmesen vezessen az, aki éppen úton van, akár Dunói városon belül, vagy csak a környékünkön vezet. Balesetmentes kilométereket kívánok. Útkarbantartási munkák miatt útszűkületre kell készülni ma is az 51-esen, például Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás odrendű főúton, az 55-ös és a 85-ös kilométer között. Aztán végzik a kátyúzási munkálatokat az 52-11-esen, Lajos-Mizsekun-Szent Miklós összekötő úton, a 28-as és a 41-es kilométer közötti szakaszon. Ugrunk egy picit messzebb az 51-06-osra, Dunapataj-Fogtő-Kalocsa összekötő úton, a 0-as és a 18-as kilométer között. Szintén lassabb a haladás. Útkarbantartási munkák miatt. Kérem jelezzék, ha lenne egyéb tapasztalat. 30-as, 74-74, 777, továbbra is ez a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. A Savage Garden slágerét játszom most, ez a Truly Madly Deeply című felvétel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, ez egy fontos info, hozzátesszük, csak azért, hogy tudjuk éppen hol vagyunk. Így szerda délután kellős közepén, üdv a hallgatóknak, Dunaújváros és a térség. Két órát még együtt lepörgetünk jó hangulatban, ahogy szoktuk, az én nevem Molek Csongor, és indítja a felvonást mindjárt. A No Doubt együttes, a dal pedig ez, a Hey Baby!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Idén is elindítja balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. Június 4-én csütörtökön kezdődik a Városmajori Szabadtéri Színpad nyári évada. Saját produkcióként az Emberek, helyek és dolgok című darabot mutatja be a Lup Színházi Társulással közösen. Idén is megrendezik a vidéki és határon túli előadásokat kínáló Szemle Plus programsorozatot. A prózai színház mellett a koncert, a tánc, a stand-up, a gyerekelőadások, a filmvetítések és a kortárs kísérleti formák is helyet kapnak. A nemlakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsájthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepezdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé. Egyre több felé valószínű csapadék. A záporok, zivatarok mellett a Dunántúl egy részén tartós, jelentős mennyiségű eső is hullhat. A legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. A szél északnyugatira fordul és a Dunántúlon megélénkül. A zivatarokat is kísérhetik erős, viharos széllökések. A maximum a Dunántúlon 16 és 24, attól keletre 25 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Tisztelettel köszöntök mindenkit innen Dunaújvárosból és a környékünkről a 93.1 Best FM-en, ahol folyamatosan a kedvenc dalokkal garantáljuk a zenei változatosságot. Hétköznap és hétvégén egyaránt egyébként, de még csak a szerda délutánnál járunk. A nevem Molek Csongor, indítja az órát, ahogy ígértem, a No Doubt, és szól a Hey Baby.
0: 93.1 Best

Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Mindenki érezze nagyon jól magát, hisz szerda délután is, aki velünk tart a Besten. Kedves dunai városi hallgatók, ezen dolgozunk folyamatosan. A mikrofon mögött Molek Csongor, hasznos infókat hozok még természetesen. Nézzük a csütörtöki időjárásról, mit mondanak jelenleg a hozzáértők. Hát napközben fátyol felhők szűrhetik majd a napsütést, és ahol erőteljesebb lesz majd a felhőképződés, nyilván csapadékra számítani kell. Említik az esőt, záport és gyenge zivatarra is van, kicsi esély. A nyugati észak-nyugati szelet kísérik majd erősebb élénkebb lökések, és hajnalban is jó idő lesz, olyan 12-17 fok körül mérünk majd, a délutáni csúcs pedig 21-28 fok körül alakul. A helyzet a következő a pollenterheléssel kapcsolatban, itt a környéken is, kedves dunai városi hallgatók, nincs új infóm, még mindig a pázsitfőfélék és a fenyőfélék pollen koncentrációja van magas tartományban, tüneteket okoznak a növények, úgyhogy papírzsepiből tárazzanak be bőséggel. Solalma felvételét most meghallgatjuk a Besten, ez a You Mike Need Somebody.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zené, kék híre, kedves dunai városi hallgatók, telefonon kereste meg Kulcsi áldozatát, a magát pénzügyi tanácsadónak kiadó ismeretlen férfi, aki valóban kedvező befektetési lehetőséget ajánlott számára. A sértett pedig az ajánlat hatására e-mailes kapcsolatba lépett az elkövetővel, aztán a jelentős hozam reményében 3 alkalommal összesen 1.580.000 forintot utalt át 2 különböző bankszámlára. Amikor a befektetéséből származó összeget szerette volna felvenni, hát további befizetések teljesítésére szólították fel, és ekkor vált számára egyértelművé, hogy csalás áldozata lett, ezt adta hírül nemrég a főkapitányság kommunikációs szolgálata. Volt egy másik eset, ekkor futárszolgálat munkatársaként csöngettek be egy asszonyhoz azzal, hogy részére csomagot hoztak, és mivel a sértett korábban valóban rendelt egy másik csomagot, ezért szemrevételezés nélkül utánvétel kifizette a 20.000 forintos összeget. Kibontotta a csomagot, és utána derült ki, hogy abban egy olyan elektromos borotva található, amelyet nem rendelt meg. A neten rákeresett a feladó adataira, ahol több figyelmeztetést is talált hasonló csalásokról, ezért feljelentést tett a rendőrségen. És van még sztori, beszámolunk ezekről is természetesen, de a rendőrség ezúttal is óvatosságra inti a lehetséges áldozatokat, emellett egészséges bizalmatlanságot javasol mindenkinek. Ott vannak a részletek a dunaiváros.com hírportálon. Cardinal Official és Akon közös száma következik, a Danger Rose. Girl,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en. Üdvözlöm a hallgatókat, az újakat főleg innen Dunaújvárosból vagy a vonzás körzetből. A mikrofon mögött Molek Csongor, még a következő órát együtt töltjük a szerdából, úgyhogy húzzunk bele. Mutatom, mivel indul a felvonás. Craig David felvételével, a címe Walking Away. I'm walking away.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Megnövekszik a felhőzet és esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Teljesen megújulhat a hévjárműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon. A tervek szerint 42 új, klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi, elöregedett szerelvényeket. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot tavaly ősszel találták meg egy banánszállítmányba rejtve. A lefoglalt kokain fekete piaci értéke 15 milliárd forint. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsájthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a Városi Oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 000 fővel fogja növelni az éves látogatószámot. A Biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Ismét medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén, Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek. Híreink végén az időjárásról. Nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé. Egyre több felé valószínű csapadék. A záporok, zivatarok mellett a Dunántúl egy részén tartós, jelentős mennyiségű eső is hullhat. A legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. A szél északnyugatira fordul és a Dunántúlon megélénkül. A zivatarokat is kísérhetik erős, viharos széllökések. A maximum a Dunántúlon 16 és 24, attól keletre 25 és 30 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Több milliót futottak össze az önzetlenek. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Több mint 4 millió forint gyűlt össze az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomásának javára. A hétvégén megrendezett Jót fut a város, Dunaújváros jótékonysági futóeseményén számol be róla a Duna Online. A rendezvény ismét bizonyította, hogy a sport és a közösségi összefogás együtt jelentős segítséget nyújthat egy nemes ügy érdekében. A közös bemelegítést követően elrajtoltak a 2 és 4 kilométeres távon indulók, de idén először 10 kilométeres versenyszámot is rendeztek, amelyen 55-en álltak rajthoz. Az óvodás futáson 137 gyermek vett részt. A sporteseményt egész nap színes kísérőprogramok tették teljessé. A szervezők bejelentették, hogy összesen 4.272.000 forint támogatás gyűlt össze, amelyet az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi Mentőállomása kap meg. Míg a választásokat megelőzően Varga Tamás, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, és Cserpalkovics András polgármester tájékoztatott a Széchenyi úti rendelő alsó szakasza bruttó 67 millió forint önkormányzati forrásból újulhat meg Székesfehérváron. Ez nagy előrelépést jelent a város egészségügyi intézményeinek modernizálásában, mindamellett pedig nem titkolt cél a betegek, az orvosok és az ápolók munkakörülményeinek javítása. A napokban az is bizonyossá vált, hogy pontosan mikor kezdődhet az egészségügyi beruházás, vagyis a rendelő felújítása. A felújítás várhatóan július 1-től augusztus 31-ig fog tartani. A fejlesztésről a FEOL oszt meg részleteket. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság itt Fehérvár megyében is. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvics paneleknél, WPC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség itt Fejérvár megyében is a héten. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. A meteorológusok szerint nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. A legtöbb napsütésre keleten, észak-keleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az észak-nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős, zivatarok környezetében akár viharos lökések. 18 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 93 egy Best FM-en szólnak tényleg a kedvenc slágerek, annyi, hogy a 90-es évekre és a 2000-es évekre fókuszálunk folyamatosan, kedves dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor még 60 percen keresztül, és mindjárt közlekedünk, aki vezet, az figyelmesen hallgassa a Bestet. Craig David zenél, a dal a Walking Away.
0: 93 egy Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes közlekedést az úton lévőknek dunaújvárosi autósok végzik az útkarbantartási munkálatokat jó pár helyen, a környéken. Az 52-esen például csomópont építési munkák miatt lassabb a haladás. Hát még jó pár héten keresztül számítani kell erre Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 47-es kilométernél. És végzik a közmépítési munkálatokat a hozzáértők az 51-esen Budapest-Baja-Herceg-Szántó másodrendű főúton a 85-ös kilométernél. Ha lenne egyéb info, akkor jelezhetik bátran 30-as 74-74 777-es a telefonszámunk. Előre is kösz szépen, jó utat kívánok még egyszer. Tom Nowé felvételét játszom, meghallgatjuk a Now or Never című slágert.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, a Jót fut a város Dunói Város program sorozat keretein belül rendezték meg a Fussunk, focizzunk a hősökért elnevezésű kispályás labdarúgó tornát a DLS Arénában, még szombat délután 4 órától. Ennek a versenynek 8 együttes vágott neki méghozzá a DLS-es tornákon már megszokott lebonyolítás szerint, azaz a két négy csapatos csoport tagjai körmérkőzéses rendszerben mérték össze egymással erejüket a viadal első szakaszában, ahonnan csoportonként az első kettő helyezett jutott be a legjobb négy közé. A fináléban a DLS team együttese és a Kohász öregfiú gárdája csapott össze egymással, és a végletekig kiélezett csata végén előbbi örülhetett az 1-0-ás győzelemnek, valamint a kupa első helyének még a bronzérmet a Pálhalmai BB csapata szerezte meg. Gratulálunk mindenkinek, ettől nyilván részletesebb beszámolóban fent fotókkal a dunaiváros.com hírportálon. Énekel most egy amerikai hölgy, nem más, mint Pink, és meghallgatjuk a Stupid Girls című felvételt.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Ide értünk megint szerdán is késő délután a búcsúslágeremhez, ami George Michaeltől a Too Funky című felvétel. Ezzel szeretném megköszönni a mai figyelmet a hallgatóknak. Remélem, hogy mindenki jól szórakozott az előző három órában. Hát holnap ugyanez vár ránk, jelentkezem csütörtökön délután 3-tól majd a legjobb zenékkel, a 90-es évekből és a 2000-es évekből, és hasznos helyi információkkal. Molek Csongort hallották, jó pihenést kívánok, és maradjanak a Best FM-en. Hello!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több milliót futottak össze az önzetlenek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4 millió forint gyűlt össze az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomásának javára. A hétvégén megrendezett Jót fut a város, Dunaújváros jótékonysági futóeseményén számol be róla a Duna Online. A rendezvény ismét bizonyította, hogy a sport és a közösségi összefogás együtt jelentős segítséget nyújthat egy nemes ügy érdekében. A közös bemelegítést követően elrajtoltak a 2 és 4 kilométeres távon indulók, de idén először 10 kilométeres versenyszámot is rendeztek, amelyen 55-en álltak rajthoz. Az óvodás futáson 137 gyermek vett részt. A sporteseményt egész nap színes kísérőprogramok tették teljessé. A szervezők bejelentették, hogy összesen 4.272.000 forint támogatás gyűlt össze, amelyet az Országos Mentőszolgálat Dunaújvárosi mentőállomása kap meg. Különleges és előremutató szakmai bemutatónak adott otthont a Monvach kúria, ahol a Magyar Vöröskereszt Fejér vármegyei szervezete mutatta meg, hogyan kapcsolódhat össze az emberi segítségnyújtás és a modern technológia a jövőmentési munkáiban. A résztvevők egy szimulált vészhelyzeten keresztül láthatták, miként segíthetik a mentést humanoid robotok, robotkutyák és felderítő eszközök, természetesen az emberi szakértelmet támogatva, nem helyettesítve azt. Barta Endre, humánügyekért felelős alpolgármester úgy fogalmazott, jó látni, hogy milyen felkészülten várják az életmentők az új technológiákat. A bemutató egyértelműen megmutatta, a jövő már itt van, és a technológiai fejlődés az életmentésben is új lehetőségeket nyithat meg. 3 éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak. A betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrést tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. Holnap a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk a Duna vonalában, és attól keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és itt eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten a déli szél lehet élénk, míg a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén az északnyugati, nyugati szelet kísérhetik élénk erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul.
2: Hírek a Best FM-en. Erősítik a magyar-francia kapcsolatokat, a szociális szférára is jelentős pénz jut az uniós forrásokból. Viktor Vazarelli előtt is tiszteleg a Pécsi Filmfesztivál. Villányi Eszter vagyok. A magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg a miniszterelnök Párizsban. Magyar Péter a francia elnökkel tárgyalt. A kormányfő közösségi oldalán arról számolt be, hogy az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén is fejlődés előtt állnak a francia-magyar kapcsolatok. Magyar Péter meghívta Emmanuel Macront az 56-os forradalom 70. évfordulójára. A megállapodás megújítása még október 23-a előtt megtörténik. A szociális, család és idősügyekre is jelentős összeg jut a 6000 milliárd forintos uniós forrásokból. Kátai Németh Vilmos miniszter közösségi oldalán ismertette a feladatokat, amelyek finanszírozását biztosíthatja a pénz. Egyebek mellett egyablakos szociális ügyintézést terveznek. Az egyszülős és az egygyermekes családok is helyet kapnak a családtámogatási rendszerben. Mentális jólétet támogató iskolai programot dolgoznak ki, innovatív idősellátásra készülnek, emellett a hajléktalanná válás megelőzését támogató programokat indítanak. Mosószer hamisító hálózatot lepleztek le, a bűnözők több százmillió forintos kárt okoztak. A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntető eljárást. Az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott termékekhez, népszerű keresett áruk címkéihez megszólalásig hasonlítókat mellékeltek. A címkézés már a tovább értékesítést végzők feladata volt. A 120 éve született Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny vászna idén is a pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2. és 5. között. Lezuhant a brit haditengerészet egyik helikoptere, hárman életüket vesztették. A baleset Délnyugat-Angliában Devon megyében történt, egyelőre ismeretlen okból. Gyakorló repülés közben zuhant le a gép. Az ország középső és keleti részén még tartós csapadékra számíthatunk, néhol felhőszakadás is lehet. Később a Dunántúlon lassan felszakadozik a felhőzet és eláll az eső. Keleten továbbra is borult marad az ég, arrafelé szórványosan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, elszórtan lehet csak zápor, zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Tudom, hogy már szerda van, de nézzétek el nekem, én még mindig a szombati BL-döntő lázában égek, ahol ugye volt szerencsém, és ennyi volt a megtiszteltetés, hogy 60 ezer szurkolónak zenélhettem a Sípszón elhangzása előtt. Szóval a mai pop és rádiós lágerek első 60 percét is ennek szentelem, pontosabban az úgymond stadion hímnuszoknak. Mindegy, hogy hip-hop vagy EDM, amitől megőrülnek a stadionokban, azok pörögnek a következő egy órában. Itt a Westen, aztán héttől érkezik szerdai rezidensük, DJ FM.

És mert tényleg óriási foci menetben voltam a hétvégén, vasárnap még egy másik focis rendezvény is rájött. Szóval egy picikét most a Mixcloudomat hanyagoltam, de tudom, hogy már rajtam a sor. Úgyhogy ígérem, hogy a héten bepótolom a lemaradást, mert hogy az összes korábbi oda feltöltött mixemen már megvan a minimum 100 meghallgatás, a szabály ugye pedig az, hogy akkor ilyenkor én töltök föl újabbakat a régebbiekből. Ez egy picike képzavar, de hát szóval a régebbi mixekből megint ötöt felrakok, hogy azok visszahallgathatóak legyenek. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ez a profilom. A korábbi mixeket itt lehet elérni, és a korábbi mixek mellé is, mint ahogy majd az újak mellé is majd. Szóval ott van.

zenékkel. Best FM Night Shift, kövessetek be minket Instán, Facebookon, minden velünk kapcsolatos info ott megtalálható, külön-külön a Night Shift DJ-k is oda nyomják, hozzanélnek, hol lesz Night Shift Party, és a többi, és a többi. Tehát Best FM Night Shift Facebookon is, és Instán is, minket pedig Best FM Night Rádió. Mi meglepő, a Best FM Rádió Magyarország profilokon értek el. Van nekünk SMS és Viber számunk 0655 55 155, illetve e-mail címünk info@bestfmbudapest.hu.

Richard Guitart, Priscilla. Oh!

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor továbbra is Pop és Rádiós lágerek, továbbra is mixben, de már DJ FN-nek szerdai rezidensünknek köszönhetően a következő órában, ami hamarosan itt van. Pár perc, az alatt mi gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk nem is olyan sokára. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Népszerűek a Szedd Magad akciók. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Elkezdődött az eper szezon, és Fejér vármegyében is egyre népszerűbbek a Szedd Magad eperföldek. A hűvösebb tavasz miatt az idei szezon kicsit később indul, de több helyen már megnyitottak az eperföldek. A kilogrammonkénti árak országosan nagyjából 1060 és 2400 forint között mozognak. A gazdák azt tanácsolják, hogy a látogatók korán érkezzenek, vigyenek saját vödröt vagy ládát, és indulás előtt ellenőrizzék a nyitvatartást. A Szedd Magad akciók nem csak kedvezőbb áruk miatt népszerűek, hanem családi programként is sokan választják. Különleges és előremutató szakmai bemutatónak adott otthont a Monvach Kúria, ahol a Magyar Vöröskereszt Fejér vármegyei szervezete mutatta meg, hogyan kapcsolódhat össze az emberi segítségnyújtás és a modern technológia a jövőmentési munkáiban. A résztvevők egy szimulált vészhelyzeten keresztül láthatták, miként segíthetik a mentést humanoid robotok, robotkutyák és felderítő eszközök, természetesen az emberi szakértelmet támogatva, nem helyettesítve azt. Bart Endre, humánügyekért felelős alpolgármester úgy fogalmazott, jó látni, hogy milyen felkészülten várják az életmentők az új technológiákat. A bemutató egyértelműen megmutatta, a jövő már itt van, és a technológiai fejlődés az életmentésben is új lehetőségeket nyithat meg. Csodával határos módon személyisérülés nem történt abban a tűzesetben, ahol a tűzoltó egységek kiérkezés előtt egy propánbután gázpalack is felrobbant, másik hármat pedig kiventettek a lángok közül. A tüzet a Dunaújvárosi és a Pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók több vízsugárral és kézi szerszámokkal fékezték meg még május 29-én. A katasztrófavédelem a minap közölt képeket a helyszínről, a családi ház lakhatatlanná vált. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diák ÉSZ főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban keresik a diákokat. Elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra. Itt Fejér vármegyében is. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A meteorológusok szerint nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani, helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. A legtöbb napsütésre keleten, észak-keleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék nem valószínű. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk erős, zivatarok környezetében akár viharos lökések. 18 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Megújulhat a hazai IC-flotta, idén is versengenek a balatoni strandok, Viktor Vazarelli előtt is tiszteleg a Pécsi Fényfesztivál. Villányi Eszter vagyok. EU-s forrásokból újulhat meg a hazai Intercity flotta, erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be. Vitézi Dávid közösségi oldalán arról írt, legalább 35 új IC-motorvonatot tudnak majd beszerezni. Az új szerelvények a tervek szerint a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, az első példányok várhatóan 2029-től. A tárca vezető korábban azt is tudatta, hogy megérkezett az első olyan IC-kocsi, amit az osztrák vasúttól kölcsönöz Magyarország. A nyári időszakban több ilyen áll majd szolgálatba a zsúfoltabb vonalakon. Egyúttal azt kérte a MÁV vezetésétől, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek a nyári forgalomra. Pályázatot írnak ki a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt is elárulta, egyeztetett a Magyar Pszichiátriai Társasággal, és áttekintették a mentális egészségügyi ellátás, ezen belül a pszichiátria jelenlegi helyzetét. Keresik a Balaton legjobb strandját. A kék hullámzászló strand minősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés, számos település szeretné elnyerni az elismerést, tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
3: a balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Akik jelentkeznek erre a megmérettetésre, presztízsként tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
2: A 120 éve született Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny Vászna idén is a Pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2-a és 5-e között. Az ország középső és keleti részén még tartós csapadékra számíthatunk, néhol felhőszakadás is lehet. Később a Dunántúlon lassan felszakadozik a felhőzet és eláll az eső. Keleten továbbra is borult marad az ég, arrafelé szórványosan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, elszórtan lehet csak zápor, zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Istvánom, a francia Roulé lemezkiadótól még nem kerestek, hogy nagyon jók a remixeit, hallották a PSG Arsenal döntő előtt is szeretnének leszerződtetni.
5: Miért, hallották?
4: Hát figyelj, annyi névjegykártyát. Annyi névjegykártyát osztottam ki, mind a tied volt, hogy mondom, hát már azt hittem, te már szóba se állsz velem.
5: Ó.
4: Nem, viccelek, nem, jó, nem, de abban a részében nem viccelek, hogy tényleg szétefendíztem őket.
5: Nagyon jó, és a franciák bírták, vagy az angolok inkább?
4: Figyelj,
5: de a franciák bulisabbak, nem?
4: Az nem kifejezés. Szóval figyelj, tehát hogy tényleg az volt, hogy nem akarom bántani az Arsenal rajongókat, de hogy ők így jöttek, így leültek, így sörözgettek ott, amíg ugye elkezdődött a meccs. A franciák meg azt mondták, megnyitották a kaput,
5: vum,
4: bejöttek, földúzasztották a, nem tudom mi a francia B közé, F közé, nem tudom, mindegy. És figyelj, és abba, tehát hogy kapunyítás után 45 perccel te már csak azt hallottad, hogy a dob meg az állé, állé, állé, félmeztelenül zászlók, úgyhogy, de ezt még abban egyszer mondtad, ugye, hogy az Angliában azért ez nagyon vissza van véve, ugye, más a futballkultúra, úgyhogy, de egyébként ennek a felét, sőt nem is a felét, azt mondod, hogy ezt már így tapasztaltam, mert nekem teljesen az volt az érzésem, hogy a magyar ultrák pont ugyanígy biztatják a magyar csapatot, mint ahogy...
5: Sokkal közelebb állnak és a hát ugye, magyarhoz, igen.
4: Ugye 21-ben ugye hát a francia-magyar meccsen, hát ott aztán őrült volt. Tehát ott az a hangulat, az valami elképesztő, ez is borzasztó jó volt, nyilván, azért mégiscsak egy BL döntő volt. Úgyhogy jó volt. Jó volt, szép volt.
5: Na, hát majd még majd beszéljünk róla, csak hát vágjunk bele, nem?
4: Vágjunk, te már bele is vágtál, Pető és Rádiós Lágerek még egy órán keresztül. Szerda van, szóval szerdai rezidensünket DJ Effendivel a lemezjátszók mögött 8-ig.
0: Best

0: Dominik Mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Na, és akkor nézted azért a meccset tévében?
2: Nem tévében, én streamen néztem, mert én közben már dolgoztam, igen. És ugye a belvárosban, a Bazilikánál dolgoztam.
1: Na, akkor te mesélj!
2: Hát én annyit tudok mesélni neked, hogy arról én már lemaradtam, hogy korábban ott gyülekeztek a Párizs
1: ultrái. Ja, onnan indult, igen.
2: Több ezeren megszállták ott a Bazilika előtti teret, fáklyák, füstgránátok, minden volt kutyafüle. És aztán onnan mentek ugye a meccsre, úgyhogy én mikor ott voltam a törzs helyemen, akkor ment a meccs, tehát én közben fél szemben, miközben a zenéket pakoltam a streamen, nézegettem, a kollégák, akik tipmixeltek, még jobban nézték, hogy úristen bejön, nem jött be nekik egyébként, buktak mindent a srácok, de addig viszonylag nyugalom volt, mert ugye elmentek már onnan, és akkor utána, hogy véget ért a meccs, ugye a hosszabbítás volt, 11-esek voltak, elég sokáig tartott relatíve, nagyjából fél órát kellett várni, mikor feltűntek az első ilyen szurkolói csoportok, főleg egyébként az arzenálosok, és ők be is jöttek hozzánk. Hát én jó házigazdaként Liverpool mezben voltam, tehát így vártam őket. Hát csak is Liverpool, úgyhogy esélytelen, hogy arzenál mezt.
1: De azért ezt a Szoboszlai féle szoknyát drágot azért nem fogod magad raggatni. Vagy még az is lehet?
2: Azt mondani, hogy mi akartunk beszélni a BL döntőről, de aztán közben a sors úgy hozta, hogy végül is a Dominik outfitje letarolta az internetet, úgyhogy már ki beszél itt a BL döntőről.
1: Ugye? Mit is akartam ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy de hát azért olyan szempontból szerencsénk volt, hogy azért nagyon kemény PSG fanok azért ezek szerint mégiscsak Párizsban maradtak, mert ugye ott tartóztattak meg 400 embert.
2: Igen, hát Párizs kapták, igen, mi is ettől tartottunk, hogy nehogy valami legyen, de halálbékés volt mindenki, egyébként jöttek be hozzánk Párizs szurkolók is, semmi bajuk, de pacsisztak, beszélgettek egymással az arzenálosok, meg a Paris Saint-Germain szurkolók, velem is beszélgettek.
1: Mert azért angolul. Jó, mert azért angolul. A franciákra nem jellemző, nagyon szeretnének más nyelvet.
2: Igen, meg. Én játszottam francia nyelvű zenéket, onnan nagyon örültek, ott kicsit megóbégatták, ittak jó sok bort, és aztán angolosan távoztak a franciák is.
1: Na, jó van, hát akkor figyelj, akkor ez gyakorlatilag minden szempontból.
2: Ez nagyon jó volt, igen.
1: Egyébként amennyire én ott, tehát nyilván ott az én közvetlen főnökeimtől hallottam, egyébként az UEFA maximálisan elégedett volt. Úgy a benti, mint a kinti dolgokkal, tehát a Hősök terén, a fanzonnal, ahogy Budapest ez az egészhez hozzáállt, a közlekedés, a minden. Úgyhogy én úgy hallottam, hogy ők már ott szombat este azt mondták, hogy ez egy very well done
2: döntő volt. Oké, azért nekem lenne egy megjegyzésem az UEFA felé, a legközelebb ilyen van, akkor Best FM DJ-kre gondoljanak, jó? Tehát, hogy fel lehet tölteni a helyeket Best FM DJ-kkel.
1: VIP, Mick Jaggernek.

0: nélkül. Ez a Night Shift.
1: Legyen szó azért sok a földhöz ragadtabb dolgokról is, elérhetőségek. Ezen mindig nálad nagyon gyorsan túl vagyunk, mert hogy...
2: DJ FND mindenhol.
1: Ennyi, köszönjük.

0: újítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Tavaly volt a Nelly Furtado, ugye a Szigeten?
2: Igen.
1: Ugyan nehéz lett volna ezt összefésülni, hogy ők egy évben, egy fesztiválon a Timbalandon. Hát, és mondjuk azért egy ilyet, vagy meg egy Promiscuous Girl-t így azért elröffentenének, azért na.
2: Figyelj, a bookingosoknak a noteszei kifülkészhetetlenek. Hát ki tudja, hogy ki hogyan, miért, merre, meddig, hánykor.
1: Na, mi viszont tudjuk, hogy ki, mikor, merre, meddig. DJ Feni mindig szerdán 7 és 8 között. A mai szerdának elértünk a végéhez, már ami a terészedet illető, hogy akkor pontosan, hát jó társaságban. Tudod, hogy van az? Jövő szerdán várunk vissza Fiket.
2: Egy jó Lady Gagát, az még ide pörröltek.
1: Az arra még van időnk.
2: Na, akkor jövő héten.
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Erősíti a német és francia kapcsolatokat Magyarország. A Velencei tó megmentéséért kezdődött egyeztetés. Robotpostás jelent meg Ljubljanában. Villányi Eszter vagyok. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Erről a miniszterelnök beszélt a közmédiának. Magyar Péter azt mondta, tájékoztatta a német kancellárt és a francia elnököt arról, hogy sikeres megállapodást kötött Magyarország az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról. A kormányfő kifejtette, a tárgyalások érintették az országok közötti gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális kapcsolatok erősítését. Arra is kitért, hogy nem csak a francia és német cégek magyarországi befektetései tekintetében van fejlődési lehetőség, hanem a magyar cégek nyugat-európai befektetéseit illetően is. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, erről az élő környezetért felelős miniszter számolt be. Gajdos László közösségi oldalán arról írt, hogy egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése adja a munka alapját. A tárca vezető helyi környezetvédőkkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Rámutatott, komplex megoldás kell a Velencei tó hosszú távú ökológiai védelméhez. A legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és apartmenti környezet teljes körű rendezése. Eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egy friss törvényjavaslat szerint a jövőben csak utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint tetőszerkezetre rögzített tartóberendezésekre lehet hirdetéseket kihelyezni, és a reklámfelület nem lehet nagyobb 15 négyzetméternél. Ha elfogadják a javaslatot, akkor szeptember végéig el is kell tűnniük a szabálytalan helyen lévő plakátoknak. Ha pedig ez nem történik meg, akkor az önkormányzatok dönthetnek a bírság összegéről. Robotpostás jelent meg Ljubljanában, egyelőre csak kísérleti jelleggel járja majd a szlovén főváros utcáit. A kis teherautó egy hónapon át lesz szolgálatban, mielőtt más városokban is bevetnék. Egy kezelő felügyeli a működését, egyébként mindössze 3 km/h halad, de akár 60-nal is tudna menni, és teljesen autonóm működésre is képes. Azért újít a szlovén posta, mert jelentősen nőtt a csomagforgalom, egyre nagyobb kihívást jelent a munkaerőhiány és a környezetvédelmi vállalások teljesítése. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A mai nap június 3-a biciklizés világnapja, és mivel ma van június első szerdája, ez pedig a futás világnapja, úgyhogy már csak az kéne, hogy ma legyen az úszás világnapja is, és akkor ez lehetne a triatlon világnapja, de nem, egy másik folyadéknak, a cider söröknek van ma egyébként a világnapja. Nail, because of you, ez jön már is az óra legelején.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Vadonatű Sweat című nagy lemezével turnézik jelenleg az Egyesült Királyságban Melanie C. És a Leeds-i buli egy pontján meglepetés vendégként felpattad mellé a színpadra egykori csapattársa Mel Beam, és gyorsan ketten együtt el is nyomták a Spice Up Your Life-ot. Szóval egy mini Spice Girls reunionnak azért részesei lehettek azok, akik ott voltak a koncerten. Meg persze

Vesztem van a legjobb zenék. Egyszer csak a semmiből érkezett a hírlevél, hogy Seal megint koncertezni fog Budapesten. Hála az égnek. Július 30-án biztos, hogy ezt is élőben majd lehet tőle hallani. Jön az Amazing itt a Vesztem. Szél

Best from a legjobb zenék saját bevallása szerint még egy underground tracket szeretett volna éppen készülő nagy lemezére. Hát aztán ez a dal minden lett, csak underground nem. Leginkább rádiósláger, meg az év legnagyobb klubhimnusa. Roger Sanchez, Another Chance. Ezért

Best FM a legjobb zené. 2007-ben ezen a napon történt az Incidenceikon koncertjén, hogy valaki megdobálta őt. Aztán azonosították ezt a valakit, egy 15 éves srácot, akit felhívott a színpadra, akit aztán a színpadról visszalökött a nézők közé, és eközben ez a 15 éves srác véletlenül súlyos sérüléseket okozott egy másik nézőnek, aki aztán később be is perelte Akont, akit viszont a bíróság nem talált végül bűnösnek. Jön Akon és Locked Up!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szabadságot kaphat a magyar nyelv oktatás és kultúra Kárpátalján. A Velencei tó megmentéséért kezdődött egyeztetés, mosószer hamisítókat kapott el a NAV. Villányi Eszter vagyok. Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogainak rendezéséről, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán Párizsból. Magyar Péter közölte, a kárpátaljai magyarok teljes körű nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről egyeztek meg. A kormányfő hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi, valamint a vállalások az uniós elvárásokban is megjelennek. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez, ugyanakkor a gyorsított tárgyalásokat továbbra sem támogatja. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, erről az élő környezetért felelős miniszter számolt be. Gajdos László közösségi oldalán arról írt, hogy egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése adja a munka alapját. A tárcavezető helyi környezetvédőkkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Rámutatott, komplex megoldás kell a Velencei tó hosszú távú ökológiai védelméhez. A legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és apartmenti környezet teljes körű rendezése. Meghalt a székesfehérvári épületomlás sérültje. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közleménye szerint a férfi ma hajnalban hunyt el. Székesfehérváron hétfőn omlott össze egy bontás alatt álló ipari épület. Az áldozat több méter mélyen szorult a romok alá, órákig tartott, mire kiszabadították. Alsó végtagi medencetái és belső sérülésekkel vitték kórházba, de az életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz. Mosószerhamisító hálózatot lepleztek le, a bűnözők több száz millió forintos kárt okoztak. A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntető eljárást. Az elkövető gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott termékekhez, népszerű keresett áruk címkéihez megszólalásig hasonlítókat mellékeltek. A címkézés már a tovább értékesítést végzők feladata volt. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 7 évvel ezelőtt jelent meg egy cikk a Forbes magazinban ezen a napon, amely először hivatkozott Jay-Z-re, mint milliárdos előadóra, természetesen dollárban értendő ez az összeg. Jay-Z kedves felesége, Jay-Z-né, vagyis Beyoncé és egykori zenekar a Destiny's Child érkezik hamarosan itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Jazz FM a legjobb zenék. Egy albumuk ugyan megjelent, de szerintem ettől függetlenül nyugodtan az egyslágeres előadók kategóriájába tehetjük a New Radicals, mert hát legyünk őszinték, hogyha valakinek mondjuk már kettő dalt fel kellene tőlük sorolni, biztos, hogy bajban lenne. Ettől függetlenül zenekarnak még ennyit nem könyörögtek, hogy álljanak össze újból, és ez az egyslágeres előadós dolog sem annyira igaz, mert azért az énekesnek Greg Alexandernek köze volt a Murder on the Dance Floorhoz, és jön a New Radicals, és a You Get What You Give.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki biztos akar menni és szeretne egy tuti top 10-es dance slágert, hát akkor a Pointer Sisters Dermi című dalához nyúljon vissza, mert az eredetiben is és átdolgozásban is azért 20 évente mindig ott van a legjobbak között. 85-ben az eredeti volt a dance chart első helyezettje, 19 évvel később, 2004-ben pedig Junior Jacknek köszönhetően volt ott a listák élén. Szóval sem lassan megint aktuális lenne egy így 2026-ban. Jön a Stupid Disco itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ez a Night Shift Flight Boy-jal.
1: Best FM. A legjobb zenék.

Best of a legjobb zenék, hardcore Star Wars zenékok, biztos tudják, hogy ki az a Ross Cervéno. Egy nagyon picike kis szerepe volt a hetedik részben az Ébredő Erőben, de mondjuk ha a Star Wars musical lett volna, és Ross Cervéno dalra fakad, akkor tudja, hogy sokkal többen felismerték volna, mert hogy ezt a karaktert ugyanaz az Elroy Powell játszotta, aki ebben a most érkező dalban zseniálisan hozza Barry White hangját. Jön Elroy, Spoonface, Powell és a Black Legend. You see the trouble with me? Itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szabadságot kaphat a magyar nyelv Kárpátalján, a szociális szférára is jelentős pénz jut az uniós forrásokból, Vazareli művészet előtt tiszteleg a Pécsi Fényfesztivál. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogainak rendezéséről, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán Párizsból. Magyar Péter közölte, a kárpátaljai magyarok teljes körű nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről egyeztek meg. A kormányfő hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi, valamint a vállalások az uniós elvárásokban is megjelennek. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez, ugyanakkor a gyorsított tárgyalásokat továbbra sem támogatja. A szociális, család és idős ügyekre is jelentős összeg jut a 6000 milliárd forintos uniós forrásokból. Kátai Németh Vilmos miniszter közösségi oldalán ismertette a feladatokat, amelyek finanszírozását biztosíthatja a pénz. Egyebek mellett egyablakos szociális ügyintézést terveznek. Az egyszülős és az egygyermekes családok is helyet kapnak a családtámogatási rendszerben. Mentális jólétet támogató iskolai programot dolgoznak ki, innovatív idősellátásra készülnek, emellett a hajléktalanná válás megelőzését támogató programokat indítanak. Leállás jön a digitális ügyintézésben. Ma este 11-től holnap hajnali 1-ig nem lesz elérhető a központi azonosítási ügynök, vagyis a KAÜ szolgáltatás, és az ügyfélkapuba sem tudunk majd belépni. Karbantartást végeznek a rendszerben, ezért áll le a digitális ügyintézés. A 120 éve született Viktor Vazareli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny Vászna idén is a pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2. és 5. között. Szokatlanul korán kezdődött a Tisza virágzás, Tisza püspökinél már felbukkantak a kérészek. A tartósan alacsony vízállás és a melegebb víz miatt kelhettek ki pár héttel korábban a lárvák, de ez még csak az előrajzási szezon. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hamarosan újra Düren-Düren koncert lesz a Papp László sportarénában, és hát nem kisebb megtiszteltetés érte az egyik magyar zenekart, mint hogy ők léphetnek fel a Düren-Düren előzenekaraként. A Compact Discóról van szó, úgyhogy Valkó Csabék majd ebben az órában is érkeznek a Feel the Rain-nel 10 és 11 óra között a Best FM-en.
2: Ez a Night Shift a Best

A BL döntőn pénteken már újabb meccs lesz a Puskásban, a magyar válogatott játszik barátságos mérkőzést a finn válogatottal, úgyhogy emiatt mondhatni a szokásos korlátozások lépnek életbe, nem csak pénteken, hanem már csütörtökön is fokozottan, óvatosan tessék vezetni a Puskás Aréna környékén.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fight Boy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Amit 10 percből ki lehet hozni, azt azért a Killers kihozta a Bajnokok Ligája budapesti döntőjének sztár fellépőjeként. Ennél talán egyel érdekesebb volt, hogy percek alatt, tényleg talán 2 perc alatt építették fel a színpadot, majd ugyanilyen gyorsan le is bontották az egészet. A mai utolsó órában 11 és éjfél között a The Killers is érkezik itt nálunk.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM-en. A legjobb zenék.

Bestefem a legjobb zenék, ellentétben rengeteg Instagramon és Facebookon megjelent koncerthirdetéssel. A most érkező Blackstreet tényleg koncertezni fog Londonban, június 19-én az O2 Arénában, és az indok vagy az ok pedig nem más, mint hogy a zenekar új menedzsmenthez szerződött, amelynek keretein belül idén 2026-ban új albuma jelentkeznek. Jön

A legjobb zenék több mint 25 éves zenei és filmes karrierének elismeréseképpen idén márciusban ő is megkapta a saját csillagát a Hollywood hírességek sétányán. Jön Brandy és a Warbadass.

Beszélem a legjobb zenék, nem mondt igazat Bob Marley és Frank Sardalax, nem fog holnap sütni a nap. Ettől függetlenül velük kell zárjam a mai Night Shiftet, mert ugye a mai nap végére értünk. Csütörtökön pedig dance zenék 120 perces mixével indítjuk majd az estét. DJ Miller fog hozzám csatlakozni. Jön a Sun and Shining, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.